0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei. Nincs összefüggés az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert. És holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak zivatarok. Most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Napközben a gomoly, illetve fátyolfelhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Lejár holnap az SZIA bevallás határideje, a legnagyobb Citera együttes világrekordját szeretnék felállítani magyar zenészek. Napról napra melegebb lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az SZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig holnap este 8-ig hívható. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcs árusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek majd össze a Budai Vár Oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tisztelegnek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túli magyar közösségekből is érkeznek muzsikusok, és szatmári népzenét játszanak majd. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt, egyelőre ez a magyar rekord. Strandot neveztek el Brigitte Bardotról Cannes-ban. Ezzel emlékeznek a tavaly decemberben 91 éves korában elhunyt francia filmsztárra a Rivierán. A névadó ünnepséget a most zajló Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idejére időzítették. A fürdőhelyre meghatározott időszakokban kutyákat is beengednek. Ezzel tiszteleknek a színésznő állatvédő tevékenysége előtt. Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemes kis keddet kívánok mindenkinek, remélem az egészség rendben van, így túl a hónap közepén, közeledve a vége felé, egzisztenciálisan sem billeg senki, igen, kölcsönkérni nem ildomos, úgyse adjuk vissza, ugye? Egyébként 19-e a dátum, hát gyakran emlegetik ezt apák napjaként, ugye, hiszen ívó napja van, oda ne felejtsük el a milánokat sem. Utakon kéretik vigyázni, én majd hozom a rock történelmi momentumokat, és persze mindig a legnagyobbakat. 103.9 Rock FM, friss kávét és jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. A 98E is terelve közlekedik Rákoshegy vasútállomás és az Ady Endre utca között, de a 168 eljelzésű busz sem érinti a Szabadság utca és a Rákoshegy vasútállomás megállót. Ami a közútjainkat illeti, hosszanti útszűkület a Mester utcában, és még egy darabig félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi és az Apolló utca találkozásánál. Jó utat, vigyázzanak magukra!

0: hét és annak környéke, és éppen azon mosolygok, ezt nem is tudtam. James Brownról, hogy állandóan autós üldözésekbe keveredett. Például 1988-ban e napon 5-5-ször tartóztatták le egy éven belül, mert hogy a rendőrök állandóan hajkurázták. Az eset végén 6 év börtönbüntetésre ítélték. James Brown. Na, 103.9 Rock FM. Természetesen majd megnézzük a rockereket is, jó? De mindez csak a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei. Nincs összefüggés az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert. És holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
3: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak zivatarok. Most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
2: Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

3 9 Rock FM, kellemes keddet mindenkinek, kínosságmentes keddet mindenkinek, balesetmentes keddet mindenkinek. Május 19-e. Na nézzük! 1967-ben megtartották a nagy Beatles sajtópartit, Brian Epstein londoni házában mutatták be a sajtónak a korszakalkotó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albumot. Igen. 76-ban Rolling Stones gitárosa Keith Richards elaludt a kormánynál, és összetörte a Bentley-ét. Lepődjünk meg, a rendőrség kábítószert talált nála, amiért később pénzbírságra ítélték. Mik vannak? 78-ban a Dire Straits debütált, megjelent az együttes első nagy lemezes kislemeze, a mára klasszikussá vált Sultans of Swing. Úgyhogy 103.9 Rock FM, itt jön a Dire Straits és a Sultans of Swing.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok, Újpesten pedig komoly felújítás zajlik, ugye május 7-e óta, emiatt a 25-ös autóbusz Újpest központ M megállóját áthelyezték a Tavasz utca után, valamint Pozsonyi utcában lévő Tél utca per Pozsonyi utca megállóját a Berda József utca felé. Áthelyezték a keleti pályaudvar felé közlekedő 30-as, 30A és 230-as autóbusz az Újpest központ M megállóját a Tavasz utca után, valamint a Tél utca, Pozsony utca megállót a Berda József utca elé. A Délpest felé közlekedő 914-es, 914A éjszakai járat megállóját is áthelyezték a Berda József utca elé. Erre tessék figyelni és ott tessék keresni. Mindenkinek jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Lejár holnap az SZIA bevallás határideje, a legnagyobb Citera együttes világrekordját szeretnék felállítani magyar zenészek. Napról napra melegebb lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az SZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig holnap este 8-ig hívható. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcs árusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
9: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek majd össze a Budai Vár Oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tisztelegnek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túli magyar közösségekből is érkeznek muzsikusok, és szatmári népzenét játszanak majd. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt, egyelőre ez a magyar rekord. Strandot neveztek el Brigitte Bardotról Cannes-ban. Ezzel emlékeznek a tavaly decemberben 91 éves korában elhunyt francia filmsztárra a Rivierán. A névadó ünnepséget a most zajló Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idejére időzítették. A fürdőhelyre meghatározott időszakokban kutyákat is beengednek. Ezzel tiszteleknek a színésznő állatvédő tevékenysége előtt. Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal. Délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain. Arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kellemes keddet mindenkinek, és nagyon boldog névnapot a milánoknak és az ivóknak. Most nagyon hülyén fog hangozni a kérdés, de ismer valaki egyébként ivót? Na, hozom a legnagyobbakat. Utakon vigyázzunk!

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemes kis keddet mindenkinek, és azt gondolom, hogy a mai születésnaposok hangulatát alapozzuk meg egy incidenssel, mégpedig egy dobverő incidenssel 1965-ből, ami e napon zajlott le a The Kinks egyik Velszi koncertjén. Hát elszabadultak az indulatok, és a dobos Mick Ivory egy cintányérral fején ütötte a gitáros Dave Davis-t. Davis eszméletlenül terült el, az elkövető pedig azt hívén, hogy megölte zenésztársát, pánikszerűen elmenekült a helyszínről. Hogy mi volt az előzmény? Hát a feszültség már előző este tetőzött egy hotelben, ahol a dobos és a gitáros összeverekedtek. Másnap, május 19-én külön autóval érkeztek a helyszínre, az öltözőjük is külön volt, hogy elkerüljék a bajt. Aztán jött a provokáció, a koncert alig kezdődött el, egyes források szerint az első dal, a You Really Got Me után, amikor Dave Davis belerugott a dobszerkóba. Ezután odafordult a doboshoz, és egy meglehetősen nyers sértést vágott a fejéhez. Ezt most nem idézném. Ekkor szakadt el a cérna, Ivory felpattant, és a lábcintányér állvánnyal fejbe vágta Davis-t, aki, mint mondottam, azonnal elájult, a fejbőre pedig felhasadt. A következmények? Davis-t kórházba szállították, ahol 16 öltéssel varták össze a sebét. A zenekar menedzsmentje végül azzal nyugtatta meg a rendőrséget. Mondja az egész csak színpadi show. A turné hátra lévő részét pedig lemondták. Hát így. 103.9 Rock FM. Na akkor egy kis kész.

0: 9. Rock FM.
1: Fél 8, szokásos a menetrend, jönnek hírek, információk, aztán majd megnézzük, ki az az ikonikus, emblematikus, legendás figura, akivel a május 19-eiek el tudnak büszkélkedni. Annyit előjáróban, hogy egy elég komplex figura a rock történet. Hát nagy böli. 103.9 Rock FM, hírek után meg zenélünk.
2: I am a passenger, I stay under glass.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Nincs ok pánikra idehaza a hantavírus miatt. A lárvák gyérítésére összpontosítanak a szőlőkabóca elleni védekezésben. A felhők mellett sokat süthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Közben Romániában hantavírussal fertőződött meg egy férfi, az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, állapota stabil. Az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteg 3 hétre karanténba került. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Holland óceánjárón észlelt góchoz, ott ugyanis az andoki hantavírustörzs okozta a megbetegedéseket. A szomszédos országban az utóbbi években 15 hantavírus fertőzést igazoltak. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
4: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telel át tojás alakban, május közepétől július elejéig kell neki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
3: Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nébih maradék nélkül programja. Elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatják be, milyen egyszerű lépésekkel lehet csökkenteni a háztartási hulladékot. Idehaza az elmúlt években harmadával csökkent a pazarlás mértéke, de még így is évente fejenként csak nem 60 kilónyi élelmiszer kerül a kukába. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 3-9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, friss kávét, friss levegőt, rendes főnököt és boldog születésnapot a május 19-eieknek. Szóval 1945-ös születésű a mai ünnepeltünk, akivel lehet büszkélkedni, kedves születésnaposok. Pete Townshend, a The Who atya, a gitárzúzás nagymestere, hiszen mondhatjuk, hogy ő tette védjegyévé a gitárok szétverését a színpadon. Az első eset ugye 64-ben véletlenül történt, beverte a gitárnyakát az alacsony plafonba. De látva a közönség elképesztő reakcióját, hát rögtön beleszeretett a mutatványba. Sajátos gitározási stílusa is volt, ugye, vagy hát ahol a karjaival hatalmas köröket írt le a húrok felett. Ezt állítólag Keith Richards-tól vette, aki egyszer a színpad mögött látott így hangolni, melegíteni. Ez az ilyen szélmalom körzés. Az évtizedekig tartó brutális hangerő és a The Who hírhetetten hangos koncertjei miatt súlyos halláskárosodástól és fülzúgástól szenved. Ő írta a műfaj két alapkövét, ha a rock operáról van szó, a Tommy-t és a Quadrophenia-t, bizonyítva, hogy a rockzene képes összefüggő mély történeteket is elmesélni. Egyébként meg a 69-es Woodstocki fesztiválon Townshend a gitárjával ütötte le a színpadról Abby Hoffman politikai aktivistát, aki félbe akarta szakítani a koncertet egy beszéddel. Később ennyit mondott: én csak zenélni akartam, ő meg útban volt. 103.9 Rock FM, na, imádat?
1: Jó.
0: Boldog születésnap mindenkinek, és akkor na, hogy

0: Prokk közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok, Újpesten pedig komoly felújítás zajlik, ugye május 7-e óta, emiatt a 25-ös autóbusz Újpest központ M megállóját áthelyezték a Tavasz utca után, valamint Pozsonyi utcában lévő Tél utca per Pozsonyi utca megállóját a Berde József utca elé. Áthelyezték a keleti pályaudvar felé közlekedő 30-as, 30A és 230-as autóbusz az Újpest központ M megállóját a Tavasz utca után, valamint a Tél utca, Pozsony utca megállót a Berde József utca elé. A Délpest felé közlekedő 914-es, 914A éjszakai járat megállóját is áthelyezték a Berde József utca elé. Erre tessék figyelni és ott tessék keresni. Mindenkinek jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A kormány prioritása az uniós források hazahozatala. Sokan fogadnának be meteorológiai mérőállomást. Elég napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert. És holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkármérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkármérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak zivatarok. Most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot, kedves 19-eiek. Nem klasszikus rock történelem, de azért mégiscsak egy zenei pillanat. Az elmúlt évszázadból 1962-ben a korszak cekt cimbóluma Marilyn Monroe e napon énekelte el a Madison Square Gardenben a legendásan buja Happy Birthday-t John Fitzgerald Kennedy elnöknek. Elképesztően szűk testszínű 2500 kézzel felvart kristállyal díszített ruhát viselt. Annyira szoros volt, hogy nem tudott alá fehér neműt venni, és az utolsó öltéseket közvetlenül rajta fejezték be. Tehát szó szerint belevarták Marilyn Monroe-t a ruhába, mielőtt színpadra lépett. Egyébként valamikor a 2015 vagy 6-ban árverezték el emlékeim szerint, és akkor valami több millió dollárért ment el. Amikor Monroe levette fehér szörmes tóláját, a közönségnek elállt a lélegzete, mert hogy a ruha olyan hatást keltett, mintha mesztelen lenne. Az éneklése pedig ugye szándékoltan nem egy ilyen kirobbanó, hanem kifejezetten folytott, szinte suttogó hangvétel. Annyira intimre sikerült, hogy azonnal elindította a pletykákat az elnök és a színésznő viszonyáról. Egyébként pedig, miután Marilyn Monroe befejezte, Kennedy elnök felment a színpadra és azt mondta, most már nyugodtan visszavonulhatok a politikától, miután ilyen édesen és egészségesen elénekelték nekem a boldog születésnapot. Hát ja, 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallási határidőre. Brigitte Bardotról nevezték el Cannes egyik nyilvános strandját. Napról napra melegebb lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére az SZIA bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatalhoz eddig több mint 2.200.000 bevallás érkezett, de még sokaknak lehet teendőjük. A határidő május 20-a. A központi ügyfélszolgálatok ezért ma és holnap is reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig holnap este 8-ig hívható. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcs árusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Május 30-án a tervek szerint több mint 500-an gyűlnek majd össze a Budai Vár Oroszlános udvarában. A legnagyobb citera együttes Guinness rekordját szeretnék felállítani. Egyúttal tisztelegnek a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt. Szinte valamennyi hazai régióból és a határon túli magyar közösségekből is érkeznek muzsikusok, és szatmári népzenét játszanak majd. Tavaly előtt egyébként 201 citerás muzsikált együtt, egyelőre ez a magyar rekord. Strandot neveztek el Brigitte Bardotról Cannes-ban. Ezzel emlékeznek a tavaly decemberben 91 éves korában elhunyt francia filmsztárra a Rivierán. A névadó ünnepséget a most zajló Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idejére időzítették. A fürdőhelyre meghatározott időszakokban kutyákat is beengednek. Ezzel tisztelegnek a színésznő állatvédő tevékenysége előtt. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, van itt azért másik úriember is, illetve hát sajnos már nincs, hiszen 21-ben itt hagyott bennünket, aki a mai naphoz köthető születésnap címén, Dusty Hill. Bizony, Dusty Hill az üzét a basszus gitárosa, aki nem csak zenéjéről, hanem sajátos stílusáról és néhány egészen hihetetlen történetéről is híres volt. 1984-ben ugye talán nemrég emlegettük, a Gillette $1 millió, az ma mondjuk 3 lenne, ajánlott fel külön neki és Billy Gibsonnak, hogy akkor jöjjön a borotva, de visszautasította. A zenekar egyetlen tagja volt, akinek nem volt hosszú szakálla, ugye az a dobos Frank Baird volt, akinek a vezeték neve ironikus módon magyarul meg szakál. Ezt jelent, zárója bezárva. Igen, egyébként a védjegyévé vált szakál eredetileg nem volt tervezve, egy 70-es évekbeli turnészünet után, amikor Hill és Gibbons újra találkoztak, döbbentek rá, hogy mindketten nettó lustaságból megnövesztették az arc szőrzetüket. A Legs című sláger videoklipjében látható híres U-szörrel borított 360 fokban körbeforgó basszusgitárt egy skóciai út során vásárolt báránybőrök ihlették. Úgyhogy így. Arra emlékszünk egyébként, hogy szerepelt a Visszajövőbe harmadik részében, mint vadnyugati zenész. Ugye? Na, 103.9 Rock FM, hát akkor egy kis ZZ Top, és legyen mondjuk a Legs. 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Egy kis tömegközlekedés, a 36-os meg a 966-os busz terelve közlekedik. Nem érinti a Nagy Sándor József utca és Pest Erzsébet, Kossuth Lajos utca megállót. Ezen kívül hosszanti útszűkülettel kell számolni a Mester utcában a Lilium utca és a Dandár utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. 103.9

0: Rock FM. Hírek.
1: Elkapta a hantavírust egy romániai férfi. Vándorló utcatárlattal is küzd az élelmiszerpazarlás ellen a nébi. A felhők mellett sokat süthet a nap. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Közben Romániában hantavírussal fertőződött meg egy férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják, állapota stabil. Az európai vírustörzset mutatták ki nála. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteg 3 hétre karanténba került. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Holland óceánjáron észlelt góchoz. Ott ugyanis az andoki hantavírustörzs okozta a megbetegedéseket. A szomszédos országban az utóbbi években 15 hantavírus fertőzést igazoltak. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlő kabóca kéreg alatt telelt át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nébih maradék nélkül programja. Elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatják be, milyen egyszerű lépésekkel lehet csökkenteni a háztartási hulladékot. Idehaza az elmúlt években harmadával csökkent a pazarlás mértéke, de még így is évente fejenként csaknem 60 kilónyi élelmiszer kerül a kukába. Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, utóbbiból ne túl sokat. Ivó és Milán napja, ennek megfelelően legyen garantált a jó hangulat, utakon viszont nagyon vigyázzunk. Jönnek a zenéim, úgyhogy egészségünkre!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az Elektroshop Debrecen. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Sokan fogadnának be meteorológiai mérőállomást, elég napsütés juthat mára is. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosságra

0: hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, rengeteg kegyelmi kérvény érkezik az igazságügyi minisztériumhoz. Az esetek többségében a köztársasági elnök az igazságügyi miniszterrel azonos állásponton van. A Magyar Péter által bemutatott dokumentumok szerint ugyanakkor K. Endre esetében a szakterület és az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit sem támogatta annak teljesítését. Novák Katalin államfő 2024. februárjában mondott le az ügy nyomán, majd benyújtotta lemondását Varga Judit is. Magyar Péter az elnöki hivatalban lévő dokumentumok nyilvánosságra hozatalára is felszólította Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre holnap éjfélig van lehetőség, ez egyébként a személyi jövedelem adó bevallásának határideje is. A felajánlással támogathatunk egy számunkra fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a nemzeti tehetségprogramot. Idehaza nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra. Ezt írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
1: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
0: Napközben a gomoly, illetve fátyolfelhők mellett sokat süthet a nap. Néhol azért jöhet egy-egy záporeső zivatar, erre a délnyugati, illetve északkeleti tájakon van a legtöbb esély. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, pedig a keddi Rock délelőtt. Hát igen, bizony, ez már egy kedd, jövő héten hétfő lesz a szabad, úgyhogy itt várjuk mi a hosszú hétvégét, hát hiszen pünköst hétfő lesz akkor, de hát addig a legjobb rockzenékkel jutunk el. Aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pihizik, jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, bárhol a világban, egy jó internet kell hozzá, és akkor www.rockradio.hu, és ott vagyunk, úgyhogy akár már most meg is hallgathatjuk együtt az Aerosmith dalát, akik hát ugye félbeszakít búcsú turnéjukat azzal a lendülettel, hogy Steven Tylernek baj van a hangszálaiban, aztán most már így visszatéregetnek. Például tavaly kiadtak egy One More Time című EP-t Youngblood-dal közösen, az aztán óriási sikert aratott, úgyhogy reméljük, hogy most azon gondolkodnak a fiúk, hogy hát mi lenne, ha újra színpadra állnának. A turnéról azt nem tudom, ez a színpadra állás már megtörtént, de ha tudunk valamit, mindenképpen mondani fogjuk. Aerosmith, Dream On!

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na hát végre valahára idén turnéra indul a Bon Jovi. Hát elég sok év kihagyás után térnek vissza az aktív koncertezéshez. A zenekar egyelőre 7 komoly méretű koncertet jelentett be 2026 nyarára. Ugye John Bon Jovi jól dokumentált hangszál problémái és műtétje miatt volt idő, amikor bevallottan kérdéses volt, hogy színpadra állhat-e még valaha. Némi szánypróbálgatást követően a csapat most úgy döntött, ismét útnak indul, júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd nyár végén egy-egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, majd szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Egyébként a döntést egy rövid livestream keretein belül jelentette be a csapat, de előtte azonban a tavalyi Forever című lemez friss kiadása is megjelent október 24-én, ezen számos nagydevű vendég társul Johnnyhoz a dalok friss verzióira. Na hát akkor jöjjön a Bon Jovi és a Living on a Prayer.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és a Dio érkezik, akiknek albuma, első albuma, a Holy Diver 1983-ban jelent meg, és azonnal klasszikussá vált, ugyanis a Rainbow dallamvilágát a Black Sabbath sötét súlyával keverő lemez igazi európai stílusú heavy metal alapmű lett, amelyet Ronnie James Dio fantasy hangulatú szövegei és Vivian Campbell gitáros modern virtuóz gitárjátéka tett igazán különlegesé. Az album legnépszerűbb dala a címadó tétel, a Holy Diver lett, amelyet a Biblia egyik legismertebb apokaliptikus része, a Jelenések könyve inspirált. Ronnie James Dio szerint a dal alapötlete a 12. fejezet 9. pontjából származott, ahol a sátán egy hatalmas sárkányként taszítják le a földre. A Holy Diver már a minden idők egyik legfontosabb heavy metal lemezének számít, és sok rajongó szerint nincs rajta gyenge pillanat, egyszerűen szinte minden dala igazi klasszikus. Hát akkor Dio, Holy Diver.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és az a helyzet, hogy ugye azt mondtam, hogy várjuk a hosszú hétvégét, hát hiszen jövő héten hétfő, az pünköst hétfő, úgyhogy az szabad lesz, már akinek nyilván lesz, aki dolgozik, de akkor annak majd akkor kívánok én jó munkát. Viszont egy a lényeg, hogy most is a legjobb rockzenékkel jutunk el odáig, és aki dolgozik esetleg, annak jó munkát, aki utomban jó utat, aki otthon pízik jó pihit, www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Most történetesen a Guns N' Roses dalát, a fiúk már újra turnéznak, vagy még mindig turnéznak, inkább ezt tudnám mondani, mert egyfolytában turnéznak, és időközben kiadtak ők két dalt is, a Nothing és az Atlas tavaly decemberben jelent meg, hát ez előrevetíti esetleg a rajongók számára legalábbis azt a reményt, hogy hát igazából megjelenhet egy új Guns N' Roses lemez, hát majd a koncertek közben szépen lassan csinálgatják, és megjelenik Guns N' Roses Paradise City.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, na Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örök élmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát igen, na most a most következő dal is ezt bizonyítja, hogy azért voltak neki ilyen időszakai, még mind a mai napig vannak. 1998-ban jött ki ezzel a dallal, amiért mindjárt Grammy-t is kapott. Ez pedig nem más, mint a Fly Away.

93 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig. Önálló nagylemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szóló albuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Hát akkor Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, amely már kedden délután folytatódik tovább. Hát bizony, igen, azt azért mindig el kell mondani, és én becsülettel el is mondom, hogy jövő hét hétfő a szabad, mert hát ugye itt lesz a pünkösdi hosszú hétvége, ergo mi ezt várjuk, és ebben pezsgünk nagyon durván, meg hát a legjobb rockzenékben. Jöjjön a Manfred Mann's Earth Band dala, Blinded by the Light, amely eredetileg egy Bruce Springsteen szerzemény volt, 1973-ban jelent meg a Greetings from Ashbury Park and Jay című debütlemezén, és hát igazából ő nem tudta sikerre vinni. Igazán legendássá a Manfred Mann's Earth Band 1976-os feldolgozásával vált, a brit banda teljesen új köntösbe öltöztette a számot, a folkos Dylan hatású eredetiből ilyen monumentális progresszív rock himnusz csinált, szintetizátorokkal, keményebb hangzással és grandiózus refrénnel. Hát ezt fogjuk mi most meghallgatni, Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M7-es autópályán Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt zárták le, kerülőként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 30-20-99-9-3-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már folytatja is a The Black Crowes, ez a Hard to Handle.

93.9 Rock FM, na a legendás The Who együttes érkezik, akik 1964-ben alakultak, és egy csomó rock bandára hatással voltak. 78-ban jelent meg Who Are You című albumuk, amelynek a címadó tételét boldog-boldogtalan el tudja dúdolni, mert hogy ez a banda egyik legismertebb klasszikusa. A dalt szokás szerint Pete Townshend írta, és az ihletet egy elképesztő átmulatot éjszaka adta. Townshend a Sex Pistols két tagjával, Steve Jones-tal és Paul Cook-kal ivott hajnalig, majd egy kapuajban talált rá egy rendőr. A legenda szerint csak akkor engedte tovább, amikor látta, hogy képes normálisan elsétálni, és azt ugye rázogatta és kérdezgette, hogy who are you, who are you? Hát igen. Akkor innentől már mindent értünk. A dal és az album is óriási siker lett. Az újabb generáció pedig a CSI a helyszínelők sorozatból ismerheti, ugye az eredeti sorozatnak a főcímzenéje volt, de aztán a dal sikerét követően a spin-off sorozatokhoz és különböző Who dalok kerültek főcímzenének. Ez a Who és a Who Are You?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektrosopdebrecen.hu.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, de már ugye kedden délután, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Egy nappal megint közelebb kerültünk a hosszú hétvégéhez, mégpedig a pünkösdi hosszú hétvégéhez, mert hogy a pünkös hétfő lesz szabad, és azt várjuk, ebben jelpesgünk, eldolgozgatunk, elutazgatunk, elpihizgetünk, ami csak kell, minden belefér. Ugye elvileg az Aerosmith a 2026-os hírek szerint visszatérhet, mert hogy tavaly kiadtak One More Time címmel egy új EP-t Youngblooddal közösen, és hát azóta várják a rajongók, hogy na most akkor mi lesz. Joe Perry valami ilyesmit mondott még áprilisban egy nyilatkozatban, hogy a banda története az még nincs lezárva, és dolgoznak azon, hogy hogyan tudnák folytatni a félbeszakadt búcsú turné után. Hát amíg ők így eldolgozgatnak ezen, amit nagyon remélünk, hogy majd folytatódni fog ez a munka, addig jön az Aerosmith, és

93 Rock FM, jöjjön a Quiet Riot, akiknek 1983-as Metal Hell című albuma igazi mérföldkő a rock történelemben. Ugye ez nem csak a zenekar legnagyobb sikere volt, hanem az első heavy metal lemez is, amely a Billboard 200-as albumlista első helyére került. A korong több mint 10 millió példányban kelt el világszerte, és sokan úgy tartják, hogy ez nyitotta meg az utat a 80-as évek hair metal robbanása előtt. A korong két hatalmas slágert adott a világnak, az egyik az a Come On Feel the Noise című Slade feldolgozás, a másik pedig a címadó Metal Health, ami egy igazi metal himnusz lett. Hát ebben a korszakban a Quiet Riot már akkora név volt, hogy a Black Sabbath amerikai turnéján is felléptek előzenekarként, sőt az 1983-as legendás US Festivalon is játszottak olyan óriások mellett, mint Ozzy Osbourne, vagy pedig a Judas Priest. Hát én szerintem nincs más hátra, mint előre, itt a Quiet Riot és a Metal Health.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő 6-os autópálya csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, és az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. +36 20 99 909 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jöjjön a Queen, meg az I Want It All.

Köszönöm, hello mindenkinek, én Csizinszki. Én vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája. Hát ilyenkor szoktunk belehúzni, mindent beleadni, de egyébként meg nem csak ilyenkor. Na szóval egy a lényeg, hogy jön a hosszú hétvége, a pünkösdi hosszú hétvége, majd hétfő lesz szabad, úgyhogy ez a hét még öt napos. Az utána következő lesz egy rövid hetünk, egy négy napos, de hát mindettől függetlenül, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, annak jó pihit. www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Lehet hallgatni a Love Hurts című dalt a Nazarettől. Egyébként ez eredetileg egy 1960-as Everly Brothers dal volt, de ők valahogy nem tudták sikerre vinni. A Skull Hard Rock banda 1974-ben készítette el a saját verzióját a Hair of the Dog című albumokra, és egy igazi érzelmes power balladát készítettek, amely teljesen új életet adott az eredeti szerzeménynek. A Nazareth verziója óriási nemzetközi siker lett, és azóta is ezzel azonosítjuk az örök és beteljesületlen szerelmet. Love Hurts.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ma azt mondja, szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar kialakulhat, az északi szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Talán visszakapjuk azt a jó kis meleget, ami volt még a hétvége előtt. Na de, aki jön, ő nem más, mint Jimi Hendrix és a Hey Joe.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap már szerdán várok mindenkit nagy-nagy szeretettel és egy fantasztikus rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét. Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock and Roll.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, ez a búcsú dal szokott lenni, hogy menjek vagy maradjak, és olyankor szoktam mondani, hogy Bődi Szili a műsorvezető majd 8 órától, de most ez a kezdés, Clash és a Should I Stay or Should I Go, kellemes délután kívánok, Klamoncse Krisztián vagyok, egy nagyon picit maradok a következő órákra, mert hogy a legjobb zenék a keddi rock délutánban megint, sőt az időjárással kapcsolatban sincsenek rossz híreim, a következő napokban stabilan jön a 25-26 fok, később a 27-29, ne szaladjunk ennyire előre, mert a szerda és a csütörtök záporos lehet. Ha valakinek ismerős ez a zene, akkor egy időben nagyon sokat beszéltünk róla, hogy a CSI Miami kezdő zenéje, mint televíziós sorozat, pont ez volt. The Who és a Won't Get Fooled Again.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M0-as autóút keleti szektorában Gyál közelében szalagkorlátot javítanak. A 34-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, a torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Budapesten éjszakai sávlezárás van ezekben a napokban, ezeken az éjszakákon, az Asztórián ma 21 órától megint, egész héten, minden éjszaka május 22-éig. Sávlezárás van a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában, valamint egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, jön most a Dance, és a szombat. Amikor szombat lesz, akkor az egész ország már pénteken arra készül, hogy hosszú hétvége van. Pünkösdi hosszú hétvége, ami most nem érinti a pénteket, hát már akinek. Aki pénteken úgy gondolja, hogy már leteszi a lantot, az letette nagyon, lehet, hogy előtte is. Na de hivatalosan szombat, vasárnap, és még a hétfő is. Így aztán a jövő hétről beszélünk, majd csonka hétként. Itt a Dance és a szombat.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM és a keddi rock délután, picit, mint hogyha napsütésesebbre mondták volna ezt a mai keddet, meg összességében a délutánt, meg a napközbent, és így tovább, és így tovább. Ez az a délután, amikor jöhet a dörgés, meg a villámlás is. Hát a villámokat napközben nem biztos, hogy annyira látjuk, a dörgést viszont majd halljuk. Szerdára, csütörtökre jöhet a csapadék, de a tavaszt, sőt, a nyárias tavaszt most már semmi sem tartóztatja fel, 25-26 fokokkal, a hosszú hétvégére 27-29 fokkal is fenyegetőznek Magyarország egyes területein. Oké, megvárjuk, és ha már a várásról van szó, Hollywood Vampires, nem tudom, hogy kinek mit mond a név, Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper és Tommy Henriksen, akik alakítják a Hollywood Vampires-t. Ugye a Guns N' Roses néhány évvel ezelőtti koncertje körül lett volna, hogy ők fellépnek, aztán Johnny Depp valahogy valamiért kiütötte magát, ennek kapcsán elmaradt a koncert, Alice Cooper meg beült az első sorba, hogy megnézze a Guns N' Roses-t, így állítólag mindenki jól szórakozott, csak azok a rajongók nem, akik a Hollywood Vampires-t várták volna. Hölgyeim és uraim, 2026. szeptember 8-a a mostani dátum, jön a Hollywood Vampires megint Magyarországra. Jegyek már kaphatók, és Csizinszki Éva sokkal-sokkal hosszabban tud erről beszélni, mint én bármikor. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok, éjszakai sávlezárás lesz ma is az Asztórián 21 órától, ez van egész héten, minden éjszaka május 22-éig. További sávlezárások még a 22. kerületben a Mária Terézia utcában, a 10. kerületben a Fehér úton, és félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, valamint két egyirányosítás Budapesten, a 6. kerületben a Nagymező utcában, és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0639 Rock FM 61 éves még csak, vagy már Robert Berlet Cummings eredeti nevén, amerikai zenész, filmrendező, valamint producer, aki 1985-ben hozta létre első ismert zenekarát, a White Zombie-t, mikor 1997-ben a banda feloszlott, szóló karrierbe kezdett, és csak saját neve alatt 15 millió eladott lemez fémjelezte a tevékenységét. Ő lenne Rob Zombie, és az egyik legismertebb dala az elmúlt percekből, a Dracula nem véletlenül hajaz az ismert Dracula névre. Ennek a dalnak a címe. Zenei váltás most a Rock FM-en, Demién Ferenc énekel a 80-as évek közepéről. Itt vagyunk.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, ez van egész héten, minden éjszaka május 22-éig. Sávlezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és van két egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és sávlezárás a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, valamint félpályás lezárás a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton. Útszűkület van még mindig a Mester utcában, és folyamatosan korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Grammy-díjra jelölték, az év slágerének jelölték, mindez 1996-ban történt. Joan Osborne egyetlen óriási slágere, a One of Us, az alternatív rock egyik igazi gyöngyszeme a 90-es évekből. Apropó alternatív rock, ezek a külön kiadások most a Rock Lexikonban volt, 90-es évek amerikai alternatív rock, és ezen a hétvégén, a hosszú hétvégén jön a modern rock, 2000-től felfelé. Klamoncse Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után, Glenn Frey.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n.

93.9 Rock FM, a 80-as évek annyira visszajön a 20-as években is, pedig már 40 éves évfordulókat ünneplünk, ha például azt mondjuk, hogy 1986 és 2026, hogy két példát is tudok hozni arra, hogy amikor néhány évvel ezelőtt Tom Cruise megcsinálta a Top Gun Maverick-et, vagyis Top Gun folytatását, akkor ugye visszaköszön Kenny Loggins 1986-os dala a Danger Zone, az még akkor éppen nem volt 40 éves, de az elmúlt években Glenn Fry és a The Heat Is On című sláger lévén, hogy 1984-es eredetiben visszaköszön a szintén egy-két évvel ezelőtt folytatott Beverly Hills zsaru negyedik részében. Ilyenek ezek a 40 éves slágerek, sosem évülnek el, ráadásul rock a populáris rock korszakból, vagy hát a 80-as éveket úgy is szokták emlegetni, hogy a pop korszak, innentől kezdve minden, ami akkor készült, nem feltétlenül pop, viszont 40 évvel később is lehet óriási sláger, mondjuk csak reklámbetét zeneként, vagy filmzeneként kell felhasználni. Kellemes délután kívánok, friss hír, hogy sávlezárás van a Gyáli úti felüljárón kifelé, ez ma délután kezdődött, és holnap 23 óráig biztosan eltart. Éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, és ez van egész héten, minden éjszaka, május 22-éig. És olyanokat tudok még a fővárosi közlekedésből, hogy sávlezárás van a 22. kerületben a Mária Terézia utcában, a 10. kerületben a Fehér

Hírúton, illetve félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és 2 egyirányosítás a fővárosban, a 6. kerületben a Nagymező utcában, és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM olyan nincs, hogy ezeknek az óriási sztároknak bárki is ne tudja a nevét. Bár ettől függetlenül az Omega egyik leghíresebb slágere a Nem tudom a neved, és akinek újra mindenki tudja a nevét. Eric Clapton a lassú kezű, aki annak idején Cream a 60-as években, Derek and the Dominos a 70-es években, és a 70-es évek végén már ugye a Lay Down Sally című dalával amerikai csúcs sikert csinál 1978-ban Eric Clapton néven, és onnantól kezdve jönnek az évtizedek sorban-sorban, de ő megmarad Eric Claptonnak. Itt a Cocaine című slágere a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, ez van egész héten, minden éjszaka május 22-éig. Sávlezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és van két egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és sávlezárás a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, valamint félpályás lezárás a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton. Útszűkület van még mindig a Mester utcában, és folyamatosan korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: A skandináv éjszakákra még egy nagyon-nagyon picit várni kell, meg mondjuk az éjszakabbra van, de tekintsünk el ettől, csapadékos lehet a szerda és a csütörtök, viszont jön a 25-26 fok és a pünkösdi hosszú hétvége. Mindjárt mondom a részleteket 18 óra után, és Billy Idol is jön ezzel.

0: hibázott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő,

0: Kes. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az Outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
1: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, ha valaki eddig nem érzékelte volna, bár ez kizár, de itt a tavasz. Vagyis, hogy a következő napokban oly mértékben, mint ennyire talán még soha, mert hogy a hosszú hétvégére 27-29 fokos is lehet a napi csúcs, de a nyárias értékeket már holnaptól, de minimum holnap utántól lehet érzékelni. Először is a szerda és a csütörtök csapadékos lehet némi záporral, és aztán csütörtöktől még valamiféle széllel is, de a 25-26 fok már most a következő két napban jön, és utána száraz időre és nyárias melegre lehet számítani pénteken, szombaton, vasárnap és még hétfőn is. Ha valaki négy napnak veszi a hosszú hétvégét, akkor minden adott a jó időhöz és a nyárias meleghez. Ezzel párhuzamosan a hajnali felmelegedések is a 10-12 fokból 14 fokosak lesznek, a hosszú hétvégére pedig már 16-18 fokosak is lehetnek, és ugye a legmelegebb hajnali értékekből lesznek a legmagasabb nappali hőmérsékletek. Vasárnapra és hétfőre 27-29 fok.

103.9 Rock FM évgyűrűkben és évjáratban nehezen lehet lekörözni a Kartagót, ha 79-ben alakultak, és 1980-tól végleges a zenekar formája, de a 60-as években a német Scorpions is megalakult. Tehát akkor még volt NSK és NDK, persze, hogy a Német Szövetségi Köztársaság egyik legjobb hard rock heavy metal együttese volt. Talán megalakulásakor még nem annyira, a 70-es években nem annyira, de a 80-as években világhíresek lettek Németországból, és akkor még mindig Nyugat-Németországról beszélünk, ahonnan sikerült meghódítani az amerikai slágerlistákat, az amerikai lemezpiacot, és nem utolsó sorban az egész világot. Ilyen dalokkal.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, ez van egész héten, minden éjszaka május 22-éig. Sávlezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és van két egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszpélyi úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, valamint félpályás lezárás a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton. Útszűkület van még mindig a Mester utcában, és folyamatosan korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Astorián ma is 21 órától, ez van egész héten, minden éjszaka május 22-éig. Sávlezárások a fővárosban, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában, és van két egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszpélyi úton. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, valamint félpályás lezárás a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton. Útszűkület van még mindig a Mester utcában, és folyamatosan korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM, ha valaki eddig nem érzékelte volna, bár ez kizár, de itt a tavasz. Vagyis, hogy a következő napokban oly mértékben, mint ennyire talán még soha, mert hogy a hosszú hétvégére 27-29 fokos is lehet a napi csúcs, de a nyárias értékeket már holnaptól, de minimum holnap utántól lehet érzékelni. Először is a szerda és a csütörtök csapadékos lehet némi záporral, és aztán csütörtöktől még valamiféle széllel is, de a 25-26 fok már most a következő két napban jön, és utána száraz időre és nyárias melegre lehet számítani pénteken, szombaton, vasárnap és még hétfőn is. Ha valaki négy napnak veszi a hosszú hétvégét, akkor minden adott a jó időhöz és a nyárias meleghez. Ezzel párhuzamosan a hajnali felmelegedések is a 10-12 fokból 14 fokosak lesznek, a hosszú hétvégére pedig már 16-18 fokosak is lehetnek, és ugye a legmelegebb hajnali értékekből lesznek a legmagasabb nappali hőmérsékletek. Vasárnapra és hétfőre 27-29 fok.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, nem lehet eleget emlegetni a 90-es évek alternatív rock korszakát, ebből két rock lexikon külön kiadás is készült, az egyik egy héttel ezelőtt hétvégén 90-es évek alternatív rock, és ennek a folytatása most hétvégén volt, amerikai 90-es évek alternatív rock. És hogyha valaki még mindig a folytatásokra és ugyanerre a műfajra vágyik, akkor a következő két hétvégén, vagyis a pünkösdi hosszú hétvégén és utána is modern rock a 2000-es évektől felfelé, az első évtized és az első évek. Nem véletlenül mondtam mindezt a Red Hot Chili Peppers dal végébe. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától holnap délután 3-kor jövök.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

Szevasztok, drága rocker barátaim, ezen a csodálatos novemberi hangulatú május estén. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock the Night hallgatót itt a 103.9 Rock FM-en. Ma van az év 140. napja, és az évből még 225 nap van hátra. Ma ünnepel Ivo és Milán. Milyen kis kedves név ez az Ivo, abszolút mértékben arra sarkal, hogy kocincsunk egyet, szóval az Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel, és hát készüljünk fel arra, hogy egész héten még hasonló időjárás vár ránk, ez a kis novemberi hangulatú, pedig hát ugye ilyenkor már dübörögni szokott a nyár. Viszont ennek ellenére azt mondják, hogy perzselű nyarunk lesz, úgyhogy lesz ennek még böjtje. Vigyázz, mit kívánsz! És akkor induljanak a földkerekség legnagyobb rockslágerei.

93.9 Rock FM, szevasztok! No, lássuk, hogy ki a ma született bárányunk. 1925. május 19-én született Malcolm X, a polgárjogi harc egyik legismertebb alakja. Eredeti nevén Malcolm Little. Radikális, mégis karizmatikus szónok volt, aki a feketék jogaiért és öntudatáért küzdött Amerikában. Élete későbbi szakaszában már a békésebb megközelítést választotta, így igyekezett hidakat építeni a társadalmak között. A mai napig példakép azok számára, akik nem félnek kimondani az igazságot.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, elmúlt 9 óra, mindenkinek kellemes rádiózást kívánok ezen a gyönyörű estén is. A földkerekség legnagyobb rockslágereivel és természetesen a kis hírekkel a nagyvilágból folytatódik a Rock the Night. A mikrofonnál még mindig Bűdi Szilárd Szili. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makosodikáig. És a mai napon született a gyengéd óriás 1946-ban. André Roussimoff, ismertebb nevén André the Giant, a francia pankrátor és színész, akit főleg a The Princess Bridge című film óriásaként ismert a világ. Magassága 224 cm volt, és életét az akromegália nevű betegség formálta, ami arról szól, hogy nem nagyon tud megállni a növekedése a testének. Karrierje során milliókat szórakoztatott, miközben meglepően kedves és visszahúzódó emberként élte a mindennapjait.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Olyat mondok, figyelj, hogy a hangyák állítólag képesek megküzdeni a betegségeikkel. A hangyák képesek fertőtleníteni a sebeiket, sőt egymásét is. Ha egy hangya például megsérül, akkor a társai antimikrobiális anyagokkal kezelik. Ezzel megelőzik a fertőzést. Ez a viselkedésük annyira fejlett, hogy ma már kutatják, miként alkalmazható ez az emberi orvoslásban is. Hát nem lehet tudni, lehet, hogy a jövő kórházai például egy hangyabolyról veszik majd a példát. Már csak az a kérdés, hogy morálisan meg tudjuk ezt oldani, hogy mondjuk ennyire segítőkészek legyünk ember-ember kapcsolatában. Mindig mindenkor segít mindenki mindenkin, ugye? Amikor gondolkozunk el rajta, amikor birtokában vagy annak a lehetőségnek, hogy segíts egy másik emberen, akkor te felajánlod, gondolkozunk el.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy Frida Kahlo annyira szeretett festeni, hogy még a kórházi ágyára is tükröt szereltek. A mexikói festőnő Frida Kahlo súlyos betegsége és balesetei ellenére sem mondott le a művészetről. Mivel hónapokat töltött a ágyhoz kötve, az ágya fölé tükröt szereltek, hogy portrékat tudjon festeni saját magáról. A szenvedésből alkotás lett, képei pedig ma a mexikói identitás és a női erő szimbólumai.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No, hát tudtátok, hogy a kenyai futók sikere mögött állítólag nem csupán a genetika áll. A kenyai hosszú táv futók dominanciáját sokáig a genetikai előnnyel magyarázták, de ma már tudjuk, hogy az életmód és a magaslati edzések és az elszántságuk legalább ennyire fontosak ahhoz, hogy ilyen sikeresek legyenek. Naponta több kilométert gyalogolnak iskolába, munkahelyre, sőt, mezítláb futnak a versenyeken is. Valószínűleg az alázat, a kitartás és a közösség szerepe óriási az ő sikereikben. Igazi inspiráció lehet például mindannyiunknak, ha egy kicsit elakadnánk az edzőterem felé vezető úton.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

1039. Gyerekek, nagyon fontos az élet, az attól függ, hogy honnan nézzük. És minden helyzetre ez igaz. Most következő sztoriból abszolút mértékben ki fog derülni, mert hogy Japánban külön szó van arra, amikor valaki elalszik a munkahelyén. De ott ez nem bűn, gyerekek. Úgy hívják ezt, hogy inemuri. Magyarország ez murisnak maximum. Szóval inemuri az, amikor valaki elalszik a munkahelyén. És ez nem szégyen. Éppen ellenkezően. Ez azt jelzi, hogy az illető annyira elkötelezett, hogy még pihenés közben is jelen van a munkahelyén. Ez mennyire kemény! Egyes japán cégeknél még el is várják, hogy a dolgozók időnként inemurizzanak. Addig dolgoztál, hogy végül is elaludtál benne. Hát végül is a pohár félig üres, vagy félig teli, ugye?

0: rendel minden rockrajongónak. Van újra Rockrádió. 103.9 Rock FM.
1: Árnyakot, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal.

103.9 Rock FM, egy kicsit a forradalom művészete, nem, a művészet forradalma következik, mert hogy a flamand festő Peter Bruegel úgy ábrázolta a hétköznapi embereket, mint korábban senki. Bruegel a 16. században nem nemeseket vagy vallási jeleneteket festett elsősorban, hanem parasztokat mulatozás közben, vagy épp a mezőgazdasági munkájukat végezve. Akkoriban ez forradalmi dolognak számított. A hétköznapi életet emelte művészetté, és ezzel megmutatta, hogy nem csak a királyok, de a hétköznapi emberek története is rettenetesen fontos.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos-Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, lássuk honnan fúj a szél. A következő napokban igazi késő tavaszi, kora nyári időjárásra számíthatunk. Többnyire kellemesen meleg, napos idő várható, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és ez itt a lényeg. És elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A reggelek még frissebbek lesznek, ez azt jelenti, hideg van. Napközben azonban egyre több helyen emelkedik majd a hőmérséklet, 20, de akár helyenként 27 fok is lehet majd. A szél olykor megélénkülhet, főként záporok és zivatarok környezetében, de összességében egy változékony és mégis sok napsütést tartogató hét lesz ez. Aki szabadtéri programot tervez, annak érdemes lesz napszemüveget és esernyőt is vinni.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal legyetsz, kanyetsz.